6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyar Kanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben, a szakemberek szerint ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis. Völgyes és Tótfalu határában pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetettek. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettebbek és egyenlőre zöldek, de itt is kérdés, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek, kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt. Szerbiában júniusban lassult az infláció, a fogyasztói árak az előző hónapokhoz képest mindössze 0,2%-kal emelkedtek, így az éves infláció az első fél év végén 2,7%-ot tett ki. Ez elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb mezőgazdasági termésnek köszönhető. A közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán átmeneti enyhülés, mivel egyes termékek és szolgáltatások ára már júniusban és júliusban emelkedett. Ősszel pedig további drágulások várhatóak. A kedvező időjárás és a jó mezőgazdasági szezon következtében az agrártermékek, különösen a bőségesen termő gyümölcsök ára jóval alacsonyabb lett, mint tavaly, ami mérsékelte a fogyasztói árak emelkedését. Már június végén is történtek áremelések, a jövedéki adó naptár szerinti rendszeres kiigazítás miatt egy doboz cigaretta ára 10 dinárral emelkedett. Július 15-től a belföldi vasúti közlekedési jegyára is átlagosan mintegy 10%-kal drágultak. A villamos energia drágulását őszre jelentették be, ugyanakkor még nem ismert, hogy ezt közvetlen kilovattóránkénti áremeléssel, a tarifarendszer átalakításával és a tarifahatárok további csökkentésével, vagy a ként megoldás kombinációjával valósítják-e meg. Annyi bizonyos, hogy bármelyik megoldást választják, az növelni fogja az inflációt. Csökken az afrikai sertéspestés új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamočić. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez

0: Minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspestis elleni küzdelemért felelős stáb ülése után Glamocsics elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része is további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. Tény, hogy a vírus nem sikerül teljesen eltüntetni, együtt kell élni vele, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzuk egy még nagyobb gazdasági kárt, hangsúlyozta a miniszter. Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízel felhasználására, közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. A helyzetet a Duna rendkívüli alacsony vízállása is nehezíti. A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvízszintje miatt nehezebbé vált az üzemanyag import. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubrovkát Gyédavics Handanovics szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását, anélkül, hogy az állami stratégiai készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyenlőre nem tudnak pótolni. Gyédavics Handanovics kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára, de a vasúti és a közúti szállítás sem elegendő a tervezett mennyiségek behozatalához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca naponta követi a kőolaj származékok piacának alakulását, és szükség esetén azonnal beavatkozik az ellátás biztonságának megőrzése érdekében. Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenné, hogy a vállalat továbbra is nyers olajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges, maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Időjárás.
0: A mai napon csapadékmentes napos időre számíthatunk, az északnyugati szél felerősödik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok körül, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 26 Celsius fok körül várható. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 143, Zentánál 218 cm magas. A mai napon gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalannabbak lehetünk. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek szervezetünkre. Hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Megéhezett és finom ebédre vágyik? Vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
3: Ez volt a reklám.
4: Honda Rádió.
5: Hit music.
6: Hit music.
5: Hit music.
4: Honda Rádió.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Jó reggelt kívánunk, péntek van, és szerintem most nagyon sokan mosolyognak egy kicsit.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Én biztosan a pénteknek valahogy mindig más az illata, mintha már reggel könnyebben vennénk a levegőt is.
5: Tudod, tegnap este azon gondolkodtam, milyen furcsa egész héten azt mondjuk, majd hétvégén pihenek, majd hétvégén meglátogatom, majd hétvégén lesz rá időm, és közben néha elfelejtjük, hogy a mai nap is egyszerű.
6: Ez annyira igaz, sokszor várjuk a különleges pillanatokat, pedig lehet, hogy azok már ott vannak körülöttünk. Csak éppen túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük őket.
5: Lehet, hogy ma reggel valaki együtt reggelizik a gyermekével, valaki útközben meglát egy gyönyörű napfelkeltét, valaki pedig végre találkozik egy régi barátjával, lehet, hogy ezek a pillanatok nem kerülnek be a hírekbe, de ettől még nagyon fontosak.
6: A mai pozitív gondolatunk legyen ez. Ne várd mindig a nagy csodákat, az élet legszebb ajándékai sokszor egészen halkan érkeznek.
5: És tudod, mit szeretnék ma? Hogy estére minden hallgatónk találjon legalább egy olyan pillanatot, amire azt mondhatja, ezért már megérte felkelni.
6: És ma ismét csak egyetlen közös kérdésünk lesz. Olyan, amely végig velünk marad a műsorban. Melyik az a hely, ahol mindig megnyugszanak? Lehet egy folyópart, egy pad a parkban, a nagyszülők kertje, az otthonuk terasza, vagy akár egy hely, ahová csak gondolatban térnek vissza?
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. A mai műsor során újra és újra visszatérünk ezekhez a történetekhez, mert lehet, hogy valaki éppen az önök emlékében találja meg a saját nyugalmát.
6: Most pedig főzzék meg a kávét, mosolyogjanak egyet, és maradjanak velünk!
5: Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, ahol ma sem csak a zenéről beszélgetünk, hanem egymásról is.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenóbián, tudod, mit szeretek a névnapokban? Nem kell nagy ajándék, nem kell hatalmas ünnepség, néha elég egy telefonhívás, vagy csak annyi, hogy valaki azt mondja, boldog névnapot.
3: És milyen érdekes, egy név végigkísér bennünket egész életünkön, ezen szólítanak először, ezen ismernek meg bennünket az ismerőseink, és idővel szinte egyé válik a személyiségünkkel.
2: Július 24-én a Kinga és a Kincső nevű hölgyeket ünnepeljük. A Kinga név eredete máig izgalmas téma, sokan úgy tartják, hogy az ómagyarban a királyné jelentésű szóval áll kapcsolatban, ezért a névhez gyakran a méltóságot, az eleganciát és a határozottságot társítják.
3: A Kincső név igazi magyar név, Jókai Mór alkotta meg, jelentése pedig egyszerűen gyönyörű, kis kincs vagy drága kincs. Talán nincs is szebb kívánság annál, mint amikor valakit valódi kincsnek tartanak.
2: Ha most egy Kinga vagy egy Kincső hallgat bennünket, szeretnénk nagyon boldog névnapot kívánni, legyen a mai nap tele mosollyal, szeretetnek
3: egy Kingát vagy egy Kincsőt ne várjanak estig. Egy kedves üzenet, egy ölelés vagy egy telefonhívás néha többet ér minden ajándéknál.
2: Miközben a névnaposokat köszöntjük, egyre több üzenet érkezik a mai közös kérdésünkre is. Annyira jó olvasni, hogy milyen sokféle hely ad nyugalmat a hallgatóinknak, valakinek a Tiszapart, valakinek a nagymama kertje, másnak pedig egyszerűen az otthona.
3: Ezekből a történetekből látszik, hogy a legnagyobb kincsek sokszor nem tárgyak, hanem emlékek.
2: Milyen rendben kedves Kingának és Kincsőnek kívánunk, nagyon boldog névnapod!
3: Most pedig jöjjön egy gyönyörű dallam, aztán folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Ha eltévedsz, és sötét az út, ott leszek veled.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek elhet is. Vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Zenóbia, van olyan étel, amelynek már a neve is azt mondja, ez bizony igazi vasárnapi ebéd.
5: Van persze, és szerintem a bakonyi sert és szelet nokedlivel pontosan ilyen. Amikor ezt főzik valahol, annak az illatát az egész ház megérzi.
4: És az a legjobb benne, hogy nem bonyolult, mégis mindenfajta olyan, mint egy jó vendéglőben ülnénk, de mik a hozzávalók?
5: Szükségünk lesz 60 dekagram sertés karajra vagy sertés combra, 20 dekagram csiperke gombára, egy nagy vörös hagymára, két gereszt fokhagymára, egy evőkanál őrölt piros paprikára, két deciliter tejfölre, egy evőkanál lisztre, sóra, borsra, kevés olajra, friss petrezselyemre. A nokedlihez 50 dekagram liszt, 2 tojás, körülbelül 3 deciliter víz és só szükséges.
4: A hússzeleteket enyhén kiklopfoljuk, megsózzuk, megborsozzuk, majd kevés olajon mindkét oldalukat aranybarnára sütjük, ezután félretesszük őket.
5: Ugyanabban a serpenyőben megdínszteljük az apróra vágott hagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd lehúzzuk a tűzről és belekeverjük a piros paprikát. Ezután jöhet a felszeletelt gomba. Amikor a gomba megpuhult, kevés vízzel felöntjük, visszatesszük a hússzeleteket és együtt pároljuk tovább.
4: A tejfölt elkeverjük a liszttel, majd a szagból hozzáadunk egy keveset, hogy kiegyenlítsük a hőmérsékletet. Ezután a mártáshoz öntjük, és néhány perc alatt sejmes, krémes bakonyi szószt készítünk. Végül megszórjuk friss petrezselyemmel.
5: A nokedlihez a lisztből, tojásból, vízből és sóból közepesen lágy tésztát keverünk. Nokedli szaggatóval forrásban lévő sós vízbe szaggatjuk. Amikor feljönnek a víz tetejére, még egy percig főzzük, majd lesz.

0: Szűrjük, és egy kevés olvasztott vajjal vagy olajjal átforgatjuk.
1: Ha igazán különleges ízt szeretnénk, a végén adjanak a mártáshoz egy kevés füstölt paprikát és néhány csepp citromlevet. A füstös aroma és a frissesség együtt igazán izgalmas ízvilágot ad.
0: És tudod, Andrea, ahogy készül ez az étel, eszembe jut a mai közös kérdésünk. Sokan írták, hogy a nagymama konyhája az a hely, ahol mindig megnyugszanak. Nem csodálom, mert egy ilyen ebéd illata tényleg képes hazarepíteni bennünket.
1: A legjobb receptek nem csak hozzávalókból készülnek, hanem emlékekből, családi történetekből, közös ebédekből, és abból a szeretetből, amellyel egymásnak főzünk.
0: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallám, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: feel good.
1: It's my station. On the radio.
2: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
3: Zenobia, szerinted miért van az, hogy vannak dalok, amelyeket elég néhány másodpercig hallani, és már is visszarepülünk az időben?
4: Mert a zene nem csak dallam, emlék, és lehet, hogy egy nyári szerelem, egy iskolai buli, egy hosszú

0: meghallgatta és már dúldolta is. Talán ezért van az, hogy mai és sok nosztalgia műsorban felcsendülnek ezek a dalok.
1: Minden zenekar életében a közönség a legfontosabb. Az Amulet fellépésein mindig érezhető volt az a közvetlenség, amely miatt a nézők nem csak hallgatták a dalokat, hanem együtt is énekelték őket. Ez az igazi kapcsolat előadó és közönség között.
0: Érdekes, hogy egy dal mennyi emléket tud megőrizni. Elég egy refrén, és már is eszünkbe jutnak régi barátok, nyarak, táncok, vagy egy régi rádió, amelyből szólt a kedvenc zenénk.
1: És talán ezért különleges a zene. Nem kérdezi, hogy hány évesek vagyunk, csak megszólal, és már is mosolygunk.
0: Tudod, Zenobia, a mai közös kérdésünkhöz is kapcsolódik, hiszen sok hallgatónk írta, hogy van egy hely, ahol mindig megnyugszik. Nekem ilyen hely néha egy dal is, mert a jó zene képes hazavinni bennünket az emlékeink közé.
1: A dalok nem öregszenek meg, legfeljebb mi leszünk egy kicsit gazdagabbak emlékekkel.
0: És amikor újra megszólalnak, rájövünk, hogy az igazi slágerek nem csak a fülünkben maradnak meg, hanem a szívünkben is. Most pedig hallgassunk meg egy dalt az Amulet együttestől, és folytassuk együtt ezt a péntek reggelt itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit 065 2122 955 adankó.com.

0: Rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa, új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Zenóbia, szerinted melyik történelmi pillanat volt az, amit a legtöbb ember egyszerre nézett a televízióban?
3: Szerintem a holdra szállás biztosan köztük van, és képzeld, a mai naphoz is kapcsolódik.
2: Igen, kapcsolódik hozzá, mégpedig 1969. július 24-én az Apollo 11 három űrhajósa Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins sikeresen visszatért a Földre. Az űrkabina csendes óceánba érkezett, ahol a hajók és a helikopterek várták őket, milliók fellélegeztek, hiszen a történelmi holdra szállás után a küldetés szerencsésen véget ért.
3: 1911. július 24-én Hiram Birkham, amerikai kutató a perui hegyek között rábukkant Machu Picchu romvárosára. Az inkák legendás települése ma a világ egyik legismertebb történelmi emléke, amely évente turisták millióit vonzza.
2: 1974-ben ezen a napon az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága kimondta, hogy Richard Nixon elnöknek át kell adnia a kért hangfelvételeket, a döntés jelentős mérföldkő lett az amerikai jog és a politika történetben.
3: Még július 24-én született Jennifer Lopez, világhírű énekesnő és színésznő, valamint Linda Carter, aki sokak számára az első televíziós női műsorvezetőként vált ismerté.
2: Július 24-ét sok helyen Amelia Earhart napjaként is emlegetik, tisztelegve a legendás amerikai pilótanő előtt, aki úttörő szerepet játszott a repülés történetében. De ugyanerre a napra esik az Öngondoskodás Nemzetközi Napja is, amely arra emlékeztet, hogy a saját testi és lelki egészségünkre is időt kell szánnunk.
3: Érdekes. A történelem legtöbbször a nagy eseményeket őrzi meg, de a saját életünkben sokszor egészen más pillanatok a legfontosabbak.
2: Pont ezért tetszik a mai közös kérdésünk is, hiszen amikor arról írnak a hallgatóink, hogy hol találnak nyugalmat, valójában a saját történelmükből mesélnek nekünk, és ezek a történetek legalább olyan értékesek, mint azok, amelyeket a történelemkönyvek őriznek.
3: A történelem nem csak királyokból, feltalálókból és híres emberekből áll, hanem hétköznapi emberek milliónyi apró történetéből is.
2: És ki tudja, lehet, hogy a mai nap is ír egy új emléket az életünk könyvébe. Most pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor 90/A, ahol nem csak gyógyítják kedvenceiket, hanem tanácsokkal is segítik a gazdikat, hogy négylábú barátaik egészségesen és biztonságban töltsék a nyarat.
3: Zenobia, tegnap délután láttam egy kutyust, aki nagyon erősen lihegett, a gazdája rögtön megállt vele egy árnyékos helyen, és eszembe jutott, hogy ilyenkor milyen fontos ugye odafigyelni rájuk is.
2: Igen, mert a kutyák egészen másképp hűtik magukat, mint mi. Ők nem tudnak az egész testfelületükön izzadni, leginkább lihegéssel próbálják leadni a felesleges hőt, ezért a nagy nyári meleg sokkal jobban megviselheti őket.
3: Ha a kutya nagyon gyorsan liheg, bágyat, nehezen mozog, sokat nyálladzik, vagy nem akar felállni, akkor könnyen lehet, hogy túlhevült. Ilyenkor gyorsan kell cselekedni.
2: De hogyan is segíthetünk? Először vigyük árnyékos, hűvösebb helyre, mindig legyen előtte friss ivóvíz, de ne itassuk egyszerre túl nagy mennyiséggel. A tappancsait, a hasát és a mellkasát langyos vagy hűvös vízzel óvatosan hűthetjük. Nagyon hideg jeges vizet viszont ne használjunk, mert az hirtelen megterhelheti a szervezetét.
3: És amit soha ne tegyünk, erről nem lehet eleget beszélni, nyáron soha ne hagyjunk kutyát parkoló autóban, még néhány percre sem. A hőmérséklet nagyon gyorsan, életveszélyesen magasra emelkedhet.
2: A sétákat inkább kora reggelre vagy estére időzítsük, a forró aszfalt könnyen megégetheti a kutya tappancsát. Ha nekünk túl forró a járda, akkor neki is.
3: És tudod, Zenobia, a mai közös kérdésünkről is eszembe jut valami. Sokan írták, hogy a folyópart vagy már egy árnyas kert az a hely, ahol mindig megnyugszanak. A kutyáinknak is pontosan ilyen helyekre van szükségük, ilyenkor egy kis árnyék, egy tál friss víz, és arra, hogy vigyázzunk rájuk.
2: Mert a kutyák feltétel nélkül szeretnek bennünket, nyáron pedig rajtunk múlik, hogy biztonságban legyenek.
3: Néha a legnagyobb gondoskodás egészen egyszerű, egy árnyékos hely, egy tál víz, egy rövidebb séta és sok szeretet.
2: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor 90/H szalommal a Profivet szakembereihez, mert a megelőzés sokszor a legjobb segítség.
3: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zanóbia, biztos te is hallottad már azt a mondatot, igyál egy kis szenna teát, és minden rendbe jön.
4: Persze, és pont ezért gondoltuk, hogy ma beszéljünk róla, mert a szenna teát sokan csodaszernek tartják, mások pedig egyenesen félnek tőle, de vajon mi az igazság?
3: A szenna egy gyógynövény, amelynek leveleit és termését régóta használják alkalmi székrekedés kezelésére. Hatóanyagai a vastagbél működését serkentik, ezáltal általában 6-12 órán belül fejtik ki a hatását.
4: Az első tény, a szenna valóban hatékony hashajtó lehet, ha rövid ideig az előírás szerint alkalmazzák. Ezért sok országban gyógyszerként vagy gyógynövény készítményként is elérhető.
3: Sokan azt hiszik, hogy a szenna tea fogyaszt. Ez azonban nem igaz. A mérlegen látható kisebb súlyvesztés, főként vízvesztés, nem pedig testzsírcsökkenés. A szenna nem zsírégető.
4: Egy másik tévhit, hogy minden nap lehet inni. Valójában tartós, rendszeres használata nem ajánlott, mert hozzászokást okozhat. Felboríthatja a só- és folyadékháztartást, és a beleg természetes működése is romolhat. Ha valakinek hosszabb ideje fennáll a székrekedése, érdemes orvoshoz fordulni, nem pedig hónapokig szenna teát inni.
3: De mi segíthet még sokszor? A legegyszerűbb dolgok is sokat számítanak. Elegendő folyadék, rostban gazdag étrend, rendszeres mozgás és egy kis türelem.
4: A valódi egészség nem arról szól, hogy egyik napról a másikra változzunk meg, hanem arról, hogy minden nap egy picit jobban vigyázzunk magunkra.
3: És tudod, Zenóbia, a mai közös kérdésünkre érkezett üzenetekből is látszik, hogy sokaknak a nyugalmat egy séta, egy kert vagy egy természet jelenti, néha ezek a legszebb dolgok a testünknek is a legjobbak.
4: A gyógynövények sokat segíthetnek, de csak akkor, ha tudjuk, mikor és hogyan érdemes használni őket.
3: A legjobb csodaszer pedig továbbra is ugyanaz, a kiegyensúlyozott életmód, a megfelelő táplálkozás, a mozgás és az odafigyelés önmagunkra.
4: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, aztán folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 88.8. Manna Rádió. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenóbia, szerinted miért szeretjük ennyire a horoszkópokat?
3: Talán azért, mert néha jó, ha valaki emlékeztet bennünket arra, hogy minden napban ott lapol egy új lehetőség, nem azért, mert a csillagok mindent eldöntenek, hanem mert mi döntjük el, mit kezdünk az előttünk álló nappal.
2: Kos, ma ne akarj minden problémát egyszerre megoldani, néha egyetlen jó döntés többet ér 10 elhamarkodottnál. Hagyd, hogy a nap a saját ritmusában bontakozzon ki.
3: Bika, valaki ma számít rád. Lehet, hogy csak egy mosolyra, egy jó szóra, vagy néhány perc figyelemre sokkal többet adhatsz másoknak, mint gondolnád.
2: Ikrenk, péntekre már fáradtabbnak érezheted magad, de a humorod ma mindenkit jó kedvre deríthet. Ne spórolj a nevetéssel.
3: Rák, engedd el azt, amin már nem tudsz változtatni. A mai nap inkább az új lehetőségekről szól, mint a tegnapi gondokról.
2: Oroszlán, ma valaki elismeri azt a munkát, amit eddig talán észre sem vettél. Fogadd el a dicséretet, megdolgoztál érte.
3: Szűz, ne akarj mindent tökéletesen csinálni, néha a szeretettel végzett munka sokkal értékesebb, mint a hibátlanság.
2: Mérleg, egy váratlan beszélgetés új gondolatokat indíthat el benned, hallgasd meg nyitott szívvel a másikat.
3: Skorpió, a mai nap arra tanít, hogy a türelem nem gyengeség, hanem erő. Amit most kivársz, annak később meg lesz a jutalma.
2: Nyilas, tele vagy tervekkel, és ez nagyszerű, de ma ne csak a célra figyelj, hanem arra is, hogy élvezd az odáig vezető utat, még ha van is rajta királydínje.
3: Bak, apró sikerekből épülnek fel a nagy eredmények. Ma este gondold végig, mennyi mindent sikerült már elérned.
2: Bízöntő, egy új ötlet ma váratlan helyről érkezhet. Tartsd nyitva a szemed és a füled, lehet, hogy éppen ez lesz a következő nagy inspirációd.
3: Halak, a péntek a feltöltődésről is szól. Adj magadnak egy kis csendet, egy sétát vagy egy kedvenc zenét. A lelked is megérdemli a pihenést.
2: Tudod, Zenóbia, nekem a horoszkóp legszebb része nem az, hogy mit ígér, hanem az, hogy mindig emlékeztet valamire.
3: Pont úgy, mint a mai közös kérdésünk, hiszen amikor megtaláljuk azt a helyet, ahol igazán megnyugszunk, sokkal könnyebb meghallani a saját belső hangunkat.
2: Akármit is írnak a csillagok a mai nap legfontosabb döntéseit, úgyis te hozod meg, mosolyog, szeres, légy türelmes, és ne feledd, a legszebb péntekek sokszor a legegyszerűbbek.
3: Most pedig jöjjön a következő kedvenc dalunk, és utána is maradjanak velünk itt a Tisza hangján, a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon. Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
4: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
5: Ez volt a reklám. 103.5.
6: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomásra.
8: Anyu! Mikor jön már a metró?
9: Maradjál, Manóka, most már csak jön.
8: Anyu, mi ez az éget szak?
9: Jön a metró. Na már itt is van. Vum.

0: szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Na, Manuka, szaladjál, elmegy, szaladjál gyorsan.
1: Nem tudok, mert öreg néni megint gyorsabb volt. Kezdjék már az embereket, a rosszabb egyemeknek.
0: A Dózsa György út következik. Vum!
1: Anyu, hol szállunk le?
0: Ahol a néni.
1: Mi is vásárolni megyünk?
0: Nem, csak beakadt a nadrágom a húzos kocsijába.
1: Na, szia!
2: Jaj, szervusz, Erzsókám, na mi van most? De rég láttam,
0: megyek, meg képzeld-e, ezen

0: Rezsicsökkentésen spóroltam 650 forintot, aztán a Lidlibe van akciós gumikesztyű, mondom, megveszem, ha már ilyen jól jártam, és veled mi van, de jó nézel ki?
1: Hát képzeld el, hogy én meg a Kúbba megyek, mert én a vízszámlám spóroltam 412 forintot, azt mondom, veszek ilyen akciós libamájat.
0: Jajajat, ne vegyél, abban van E14, bemondták a tévébe tegnap. Bocsánat, leülhetek ide, né? Jó van, köszönöm. Jó magyar emberek elférnek egymás mellett. Én nem foglalkozok ezekkel a gyűlölködőkkel, mert szerintem a magyar ember alapjába véve békés, csak ezek a szeméttetvek, ezek nem rohadt mocskos szemétládák, ilyen egy gyűlölködő mocskos banda, kommunisták, jaj! Zárom az ajtókat, szíveskedjenek vigyázni! Pam, pam.
1: Jaj, Erzsókám, nagyon jól nézel ki, hogy le vagy fogyva.
0: Hát igen, ez a rezsicsökkentés. Meg most majd megyek erre a energetizáló fogyókúra tanfolyamra, állítólag nagyon jól lefogysz tőle, óránként 8 kiló.
1: 8 kiló?
0: Igen, annyit kell fizetni. Tessék mondani, a Lehel térhez itt kell leszállni?
1: Nem, ajtónál.
0: Plam, plam. Szíveskedjenek vigyázni, az ajtók záródnak. Na, következik.
2: Mit mondott?
0: Záródnak az ajtók.
2: Jó, és aztán?
0: Hát, hogy valamelyik megálló következik.
2: Na jó, de melyik?
0: Hát ezt nem tudom.
2: Akkor jól hallottam.
0: Már a kommunisták azokat. Orbán ma a piacon árul, mondták, hogy van neki valami Einsteinja, vagy micsoda. Meg metrózok, amíg ő a buszon utazik a tarlóssal a balettintézetbe. Jó. Csányi is itt, nem elég neki a bank, még színész is. A kommunisták mindent elvittek, én meg élek a rezsiből, amíg ők nagy lábon égetik a gyertyát, vagy hogy mondják ezt. Jó, Istenem.
1: Manóka, üljél szépen rendesen, jó?
0: Vegyek. Hát szia! Hát de szép kislány vagy.
1: Ő nem kislány.
0: Nem? Hát akkor... Pam, pam. Más ajtókon is fel lehet szállni, a hátsó kocsi is ugyanoda megy, ahová az első. Zárom az ajtókat, kérem vigyázni. Jaj, de drága, ha hova nősz már? Ha úgy nősz, mint a orgona síp, igen. De drága vagy, elaludt egyem. Én is elaludtam múltkor itt a metrón a múlt hétfőn, igen. Fölébredtem, azt még mindig itt álltunk. Kiderült, hogy már kedv van.
2: Visszahívlak, mert nem tudok hangosan beszélni, állatja!
0: Elnézést! A nyugati te hagytuk ma?
2: Márég.
0: Mikor?
2: Amikor ön felszállt, akkor.
0: Ó, most mehetek vissza. Cigi nem kő.
2: Én csak nemzeti dohányboltban veszem.
0: Ez is azért mozgóárus vagyok. No, halljak meg, nem akarom elvisszük. No, Kőbánya, Kispest, végállomás, gyertek! Gyertek, leszállunk! Kejfel, Szaderlény, legyünk, leszállunk! No.
3: Elnézést, átadná a helyét?
2: Felőlem csak

0: Hogy szereljem ki a helyéből, tessék mondani? Tudum, tudum, tudum, tudum, tök, tök, tök, tök, tök, tök, tök, tök, tök, tök, plam, plam. Aquincum megálló következik. Olyan nincs is. Most lesz, meg kisiklott a szerelvény. Ja Istenem, miért álltunk meg?
1: Mi ez az éget szag, olyan büdös van?
0: Jaj, de büdös van, tényleg. Kedves utasaink, nem tudunk tovább menni, kérem, hagyják el a szerelvényt.
2: Anyu, megint sétálunk állagútban.
0: Igen.
2: Foghatok kisegeret? Cini-cini kisegér. Minden lyukba belefér.
0: Nem elég az a nyolc, ami otthon van.
3: Na és képzeld el, a Margó a Icának a fiára azt mondta, most ebben a sötétben fogunk sétálni, tényleg. Na mindegy, és a Ica, mert tudod, ő ilyen nagyon izé.
0: Most a Paolo Coelho mondta, hogy alagút végén mindig ott a fény.
2: Anyu, sokáig sétálunk alagútban.
0: Sajnos, hát még messze van a következő megálló.
2: És kik azok a nénik, bácsik, akik ott állnak elemlámpával? Segíteni fognak?
0: Megkérem kedves utasainkat, hogy készítsék elő jegyüket vagy bérletüket, és mutassák fel az ellenőröknek. Köszönjük!
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelte előtt vízre szállnak. Akkor a reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége és termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége, Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Panda ajánló. Szombaton 17. nemzetek főzőversenye Kispiacon 10 órakor lesz a csapatok érkezése, 11 órakor kezdődik a főzés a Homokbánya tónál. Egész nap bográcsételek, különböző nemzetek hagyományos ízei, zenei programok és családias hangulat várja a látogatókat. Ha szeretik a jó társaságot és a finom ételeket, ezt a rendezvényt nem érdemes kihagyni. Ezen a napon, július 24-én 1969-ben az Apollo 11 űrhajó sikeresen visszaindult a Holdról a Föld felé. Miután Neil Armstrong és Buzz Aldrin végrehajtotta az emberiség első Holdra szállását, ez a nap örökre beírta magát a tudomány és az űrkutatás történetébe. A nap jó híre! A hétvége ismét számos közösségi programot kínál Vajdaság szerte. A fesztiválok, főzőversenyek, mozi előadások és családi rendezvények remek lehetőséget adnak arra, hogy együtt kapcsolódjunk ki és új élményekkel gazdagodjunk. Ma érdemes tudni, ha hosszabb útra indulnak a hétvégén, a nyári hőségben mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban, és ha kisgyermekkel vagy házi állattal utaznak, soha ne hagyják őket egyedül a parkoló járműben, még néhány percre sem. Miért szeret mindenki pénteken mosolyogni? Mert a hétvége már integet a kanyarban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Rádió. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
1: Zenobi, amikor ma ránézünk a Tiszára, arra legtöbbször csónakokat, horgászokat vagy kajakosokat látunk, pedig volt idő, amikor egészen másképp fogadta az embereket.
2: Bizony. Több mint 150 évvel ezelőtt a Tiszán hatalmas fatutajok úsztak lefelé, nem egy-kettő, hanem néha egész úszó falvak.
1: A tutajok fáját főként a Kárpátok erdejéből vágták ki, a farönköket ott kötötték össze, majd a folyó sodrására bízva indultak el hosszú útjukra. Volt, hogy több száz kilométert tettek meg a Tiszán.
2: A tutajokon nem csak fa utazott, ott éltek a tutajosok is napokig, néha hetekig. Főztek, aludtak, őrséget álltak, és együtt küzdöttek a folyó minden kanyarulatával.
1: A tutaj irányítása egyáltalán nem volt könnyű, nem volt motor, nem volt kormánykerék, csak hosszú rudak, ebegzők és óriási tapasztalat. Egy rossz mozdulat és a tutaj könnyen fennakadhatott egy homokpadon, vagy nekiütközhetett a partnak.
2: Ma autópályák kötnek össze városokat, régen sok helyen maga a Tisza volt az országút. A folyó vitte a fát, a gabonát, a sót és a kereskedőket. A partmenti települések élete szinte a víz ritmusához igazodott.
1: És milyen érdekes, a folyó ugyanaz maradt, csak az emberek változtak körülötte.
2: Ma reggel is csendesen hömpölyög mellettünk, talán már nem tutajosokat hordoz, de ugyanazt az eget tükrözi vissza, amelyet azok a tutajosok is láttak több mint 100 éve.
1: Ahogy olvassuk a mai közös kérdésünkre érkező üzeneteket, egyre többen írják, hogy számukra a Tisza part az a hely, ahol mindig megnyugszanak, és ezt teljesen megértjük, hiszen ez a folyó nem csak vizet visz magával, hanem történeteket is.
2: És a Tisza nem siet, mégis mindig célba ér.
1: Talán nekünk is ezt tanítja, nem kell mindig rohanni, néha elég csak haladni, és közben észrevenni mindazt a szépséget, ami mellett nap mint nap elsétálunk.
2: Most pedig jöjjön egy újabb gyönyörű dallam, aztán folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: A Tiszai Pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.
3: Pecsenyét is hoztam, mégpedig kétfélét. Behoztam a kakast, meg vele a jércét. Hát, hogy jutottam hozzá, mindjárt elmesélem. Csak figyeljenek, érem, türelem.

0: Balázsék legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenóbia, van olyan város, ahol már többször is jártál, de mégis mindig találsz benne valami újat?
6: Persze, és nekem ilyen Kiskun halas, elsőre talán csendes alföldi városnak tűnik, aztán rájössz, mennyi történetet rejt.
5: Ha valaki meghallja Kiskun halas nevét, szinte biztos, hogy a halasi csipke jut először eszében nem véletlenül. Ez a különleges kézzel készített csipke világszerte ismert és igazi magyar érték. A csipkeházban ma is meg lehet nézni, hogyan készülnek ezek az aprólékos mestermunkák.
6: Én mindig szeretek csak úgy sétálni. Kiskun halas főtere rendezett, hangulatos, tele virágokkal, kávézókkal és szép épületekkel. Le lehet ülni egy padra, inni egy kávét, és egyszerűen élvezni a nyugodt alföldi hangulatot.
5: A város gazdag történeti múlttal rendelkezik, érdemes felkeresni a Torma János Múzeumot, ahol a helyi történelem mellett a híres festő Torma János munkásságával is meg lehet ismerni.

0: ahhoz, hogy az új élményekkel gazdagodhassunk.
1: Néha egy közeli város is képes meglepni bennünket, csak nyitott szemmel kell érkezni.
0: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam, és hamarosan folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066-802-41-55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított, mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Banda Rádió.
2: Ez a Banda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű

0: Fantasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Zenóbi, emlékszel, amikor kislányként mindenki sellő szeretett volna lenni?
2: Persze. Csak hogy úgy tűnik idén-nyáron nem csak a gyerekek, hanem a divattervezők is.
1: Valóban 2026 nyarán az egyik legnagyobb divatirányzat neve a tenger, illetve öltözködés, és nem uszonyokról beszélünk.
2: A lényege, hogy a tenger színe és hangulata jelenik meg a ruhákban, a világos kék, a türkiz, a homokszín, a gyöngyházfény, és könnyű, lebegő anyagok. Ettől lesz friss és elegáns az összhatás.
1: Az idei nyár egyik titka, hogy nem kell teljesen új ruhatár, elég néhány jól megváltoztatott kiegészítő, például egy gyöngyös nyaklánc, egy kagyló mintás fülbemaló, egy jó kis táska, vagy egy könnyű lenkendő, ettől már itt nyáriasabb lesz az öltözék.
2: A divatban most egyre népszerűbbek a világos bézs, homokszínű és a natur árnyalatú szandálok. Ezek szinte minden ruhához passzolnak, és sokkal lágyabb hatást keltenek, mint a fekete cipők.
1: De tudod, szerinted mi marad még mindig divatos az, ha valaki jól érzi magát abban, amit visel, lehet a ruha régi vagy új. Ha most olyan hordjuk, az mindig a legszebb kiegészítő.
2: Pont úgy, ahogy a mai közös kérdésünkre érkező üzenetekből is látszik, a legtöbben nem egy luxus helyet neveznek meg, ahol megnyugszanak, hanem egy olyan helyet, ahol önmaguk lehetnek, és talán ez a divatban is a legfontosabb.
1: A divat változik, a stílus fejlődik, de az önazonosság soha nem megy ki a divatból.
2: Viseljünk olyan ruhát, amelyben nem csak jól nézünk ki, hanem jól is érezzük magunkat.
1: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dallam itt a Panda Rádió hullámhosszán.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Give it up.
0: Panda Rádió.
3: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DD Or biztosító. Mert a nyugodt utazás már az indulás előtt elkezdődik. Kedves hallgatóink, beköszöntött a nyár. Sokan készülnek nyaralásra, kirándulásra vagy külföldi utazásra. Ilyenkor általában mindenki a bőröndökkel, a szállással és a programokkal foglalkozik. Pedig van valami, amire legalább ennyire fontos gondolni, ez pedig az utasbiztosítás. Sokan úgy érzik velük, úgysem történhet semmi. Pedig egy váratlan betegség, egy baleset vagy akár egy elveszett poggyász is könnyen megváltoztathatja a vakáció hangulatát. Külföldön az orvosi ellátás költsége gyakran nagyon magas lehet. Egy egyszerű vizsgálat vagy gyógyszer is jelentős kiadást jelenthet. Éppen ezért érdemes még indulás előtt gondoskodni a megfelelő védelemről. Az utasbiztosítás nem csak egészségügyi segítséget jelenthet. Sok esetben fedezetet nyújthat poggyászkár, járatkésés vagy más váratlan helyzet esetén is. Akár tengerpartra indulunk, akár városnézésre, akár egy hosszabb külföldi útra. A biztonság mindig jó útitárs. Egy kis gondolat a végére. A legjobb nyaralás az, amikor csak az élményekkel foglalkozunk, és nem kell aggódnunk a váratlan helyzetek miatt. Ezért érdemes már indulás előtt felkészülni. Ez volt a biztosítási percek, a rovat támogatója a DD Or biztosító. Mert az emlékeket hazahozni jó, a gondokat pedig jobb megelőzni. DD Or biztosító. A biztonság, amely elkíséri önt az utazás minden kilométerén. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.

0: amíg változtatni.
1: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

It's like I'm lost. I don't know. This feeling.

0: play with you.
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio.

0: Pa gde se dobro klopa? Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa. Pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
4: Ez volt a

0: óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyarkanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben, a szakemberek szerint, ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis. Völgyes és Tótfalu határában pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetettek. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettebbek és egyenlőre zöldek, de itt is kérdés, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek, kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt. Szerbiában júniusban lassult az infláció, a fogyasztói árak az előző hónapokhoz képest mindössze 0,2%-kal emelkedtek, így az éves infláció az első fél év végén 2,7%-ot tett ki. Ez elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb mezőgazdasági termésnek köszönhető. A közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán átmeneti enyhülés, mivel egyes termékek és szolgáltatások ára már júniusban és júliusban emelkedett. Ősszel pedig további drágulások várhatóak. A kedvező időjárás és a jó mezőgazdasági szezon következtében az agrártermékek, különösen a bőségesen termő gyümölcsök ára jóval alacsonyabb lett, mint tavaly, ami mérsékelte a fogyasztói árak emelkedését. Már június végén is történtek áremelések, a jövedéki adó naptár szerinti rendszeres kiigazítás miatt egy doboz cigaretta ára 10 dinárral emelkedett. Június 15-től a belföldi vasúti közlekedési jegyára is átlagosan mintegy 10%-kal drágultak. A villamos energia drágulását őszre jelentették be, ugyanakkor még nem ismert, hogy ezt közvetlen kilovattóránkénti áremeléssel, a tarifarendszer átalakításával és a tarifahatárok további csökkentésével, vagy a két megoldás kombinációjával valósítják-e meg. Annyi bizonyos, hogy bármelyik megoldást választják, az növelni fogja az inflációt. Csökken az afrikai sertéspest és új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamočić. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspest is elleni küzdelemért felelős stáb ülése után Glamočić elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része és további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. Tény, hogy a vírus nem sikerül teljesen eltüntetni, együtt kell élni vele, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzuk egy még nagyobb gazdasági kárt, hangsúlyozta a miniszter. Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízel felhasználására, közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. A helyzetet a Duna rendkívüli alacsony vízállása is nehezíti. A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvízszintje miatt nehezebbé vált az üzemanyag import. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubravka Djedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását, anélkül, hogy az állami stratégiai készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyenlőre nem tudnak pótolni. Djedović Handanović kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára, de a vasúti és a közúti szállítás sem elegendő a tervezett mennyiségek behozatalához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca naponta követi a kőolaj származékok piacának alakulását, és szükség esetén azonnal beavatkozik az ellátás biztonságának megőrzése érdekében. Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenni, hogy a vállalat továbbra is nyersolajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges, maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
3: A mai napon csapadékmentes napos időre számíthatunk, az északnyugati szél felerősödik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok körül, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 26 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 218 cm magas. A mai napon gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalannabbak lehetünk. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek szervezetünkre. Hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelte előtt vízre szállnak. A kora reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldséget, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége, Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Panda ajánló. Szombaton 17. nemzetek főzőversenye Kispiacon 10 órakor lesz a csapatok érkezése, 11 órakor kezdődik a főzés a homokbánya tónál. Egész nap bográcsételek, különböző nemzetek hagyományos ízei, zenei programok és családias hangulat várja a látogatókat. Ha szeretik a jó társaságot és a finom ételeket, ezt a rendezvényt nem érdemes kihagyni. Ezen a napon, július 24-én 1969-ben az Apollo 11 űrhajó sikeresen visszaindult a Holdról a Föld felé, miután Neil Armstrong és Buzz Aldrin végrehajtotta az emberiség első Holdra szállását. Ez a nap örökre beírta magát a tudomány és az űrkutatás történetébe. A nap jó híre! A hétvége ismét számos közösségi programot kínál Vajdaság szerte. A fesztiválok, főzőversenyek, mozi előadások és családi rendezvények remek lehetőséget adnak arra, hogy együtt kapcsolódjunk ki és új élményekkel gazdagodjunk. Ma érdemes tudni, ha hosszabb útra indulnak a hétvégén, a nyári hőségben mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban, és ha kisgyermekkel vagy házi állattal utaznak, soha ne hagyják őket egyedül a parkoló járműben, még néhány percre sem. Miért szeret mindenki pénteken mosolyogni? Mert a hétvége már integet a kanyarban. Panda Radar, képben a világgal.

0: teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópá étteremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

Mert júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyarkanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben, a szakemberek szerint ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis. Völgyes és Tótfalu határában pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetettek. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettebbek és egyenlőre zöldek, de itt is kérdés, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek, kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt. Szerbiában júniusban lassult az infláció, a fogyasztói árak az előző hónapokhoz képest mindössze 0,2%-kal emelkedtek, így az éves infláció az első fél év végén 2,7%-ot tett ki. Ez elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb mezőgazdasági termésnek köszönhető. A közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán átmeneti enyhülés, mivel egyes termékek és szolgáltatások ára már júniusban és júliusban emelkedett. Ősszel pedig további drágulások várhatóak. A kedvező időjárás és a jó mezőgazdasági szezon következtében az agrártermékek, különösen a bőségesen termő gyümölcsök ára jóval alacsonyabb lett, mint tavaly, ami mérsékelte a fogyasztói árak emelkedését. Már június végén is történtek áremelések, a jövedéki adó naptár szerinti rendszeres kiigazítás miatt egy doboz cigaretta ára 10 dinárral emelkedett. Július 15-től a belföldi vasúti közlekedési jegyára is átlagosan mintegy 10%-kal drágultak. A villamos energia drágulását őszre jelentették be, ugyanakkor még nem ismert, hogy ezt közvetlen kilovattóránkénti áremeléssel, a tarifarendszer átalakításával és a tarifahatárok további csökkentésével, vagy a két megoldás kombinációjával valósítják-e meg. Annyi bizonyos, hogy bármelyik megoldást választják, az növelni fogja az inflációt. Csökken az afrikai sertéspestés új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamocsics. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspestis elleni küzdelemért felelős stáb ülése után Glamocsics elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része és további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. Tény, hogy a vírus nem sikerül teljesen eltüntetni, együtt kell élni vele, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzuk egy még nagyobb gazdasági kárt, hangsúlyozta a miniszter. Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízel felhasználására. közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. A helyzetet a Duna rendkívüli alacsony vízállása is nehezíti. A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvízszintje miatt nehezebbé vált az üzemanyag import. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását, anélkül, hogy az állami stratégiai készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyenlőre nem tudnak pótolni. Djedovic Handanovic kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára, de a vasúti és a közúti szállítás sem elegendő a tervezett mennyiségek behozatalához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca naponta követi a kőolaj származékok piacának alakulását, és szükség esetén azonnal beavatkozik az ellátás biztonságának megőrzése érdekében. Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenni, hogy a vállalat továbbra is nyersolajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges, maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menetstabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon csapadékmentes napos időre számíthatunk, az északnyugati szél felerősödik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok körül, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 26 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 218 cm magas. A mai napon gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalannabbak lehetünk. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek szervezetünkre. Hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Onda radio Kanjižan.

0: legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelte előtt vízre szállnak. Akkor a reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldséget, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége, Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Panda ajánló. Szombaton 17. nemzetek főzőversenye Kispiacon 10 órakor lesz a csapatok érkezése, 11 órakor kezdődik a főzés a Homokbánya tónál. Egész nap bográcsételek, különböző nemzetek hagyományos ízei, zenei programok és családias hangulat várja a látogatókat. Ha szeretik a jó társaságot és a finom ételeket, ezt a rendezvényt nem érdemes kihagyni. Ezen a napon, július 24-én 1969-ben az Apollo 11 űrhajó sikeresen visszaindult a Holdról a Föld felé, miután Neil Armstrong és Buzz Aldrin végrehajtotta az emberiség első Holdra szállását. Ez a nap örökre beírta magát a tudomány és az űrkutatás történetébe. A nap jó híre! A hétvége ismét számos közösségi programot kínál Vajdaság szerte. A fesztiválok, főzőversenyek, mozi előadások és családi rendezvények remek lehetőséget adnak arra, hogy együtt kapcsolódjunk ki és új élményekkel gazdagodjunk. Ma érdemes tudni, ha hosszabb útra indulnak a hétvégén, a nyári hőségben mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban, és ha kisgyermekkel vagy házi állattal utaznak, soha ne hagyják őket egyedül a parkoló járműben, még néhány percre sem. Miért szeret mindenki pénteken mosolyogni? Mert a hétvége már integet a kanyarban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Bentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.

0: már felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszerta biztonsági zárszaküzlet. Elzetszerta, Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyarkanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben, a szakemberek szerint ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis. Völgyes és Tótfalu határában pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetettek. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettebbek és egyenlőre zöldek, de itt is kérdés, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek, kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt. Szerbiában júniusban lassult az infláció, a fogyasztói árak az előző hónapokhoz képest mindössze 0,2%-kal emelkedtek, így az éves infláció az első fél év végén 2,7%-ot tett ki. Ez elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb mezőgazdasági termésnek köszönhető. A közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán átmeneti enyhülés, mivel egyes termékek és szolgáltatások ára már júniusban és júliusban emelkedett. Ősszel pedig további drágulások várhatóak. A kedvező időjárás és a jó mezőgazdasági szezon következtében az agrártermékek, különösen a bőségesen termő gyümölcsök ára jóval alacsonyabb lett, mint tavaly, ami mérsékelte a fogyasztói árak emelkedését. Már június végén is történtek áremelések a jövedéki adó naptár szerinti rendszeres kiigazítás miatt, egy doboz cigaretta ára 10 dinárral emelkedett. Július 15-től a belföldi vasúti közlekedési jegyára is átlagosan mintegy 10%-kal drágultak. A villamos energia drágulását őszre jelentették be, ugyanakkor még nem ismert, hogy ezt közvetlen kilovattóránkénti áremeléssel, a tarifarendszer átalakításával és a tarifahatárok további csökkentésével, vagy a két megoldás kombinációjával valósítják-e meg. Annyi bizonyos, hogy bármelyik megoldást választják, az növelni fogja az inflációt. Csökken az afrikai sertéspestés új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamočić. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspestis elleni küzdelemért felelős stáb ülése után Glamočić elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része és további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. Tény, hogy a vírus nem sikerül teljesen eltüntetni, együtt kell élni vele, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzuk egy még nagyobb gazdasági kárt, hangsúlyozta a miniszter. Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízel felhasználására. közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. A helyzetet a Duna rendkívüli alacsony vízállása is nehezíti. A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvízszintje miatt nehezebbé vált az üzemanyag import. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubravka Djedavic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását, anélkül, hogy az állami stratégiai készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyenlőre nem tudnak pótolni. Djedavic Handanovic kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára, de a vasúti és a közúti szállítás sem elegendő a tervezett mennyiségek behozatalához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca naponta követi a kőolaj származékok piacának alakulását, és szükség esetén azonnal beavatkozik az ellátás biztonságának megőrzése érdekében. Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenni, hogy a vállalat továbbra is nyersolajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges, maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon csapadékmentes napos időre számíthatunk, az északnyugati szél felerősödik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok körül, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 26 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 218 cm magas. A mai napon gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalannabbak lehetünk. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek szervezetünkre. Hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije. Odaberite svoj mundial paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.

0: A legjobb a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

pričat će deca o svetlima arene. Vežbaće krišom kod

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macska

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyre rosszabb állapotban vannak a kapás növények Magyarkanizsa községben. A csapadékhiány nagy károkat okoz a térségben, a szakemberek szerint ha továbbra sem lesz eső, a növények szemtelítődése nem történik meg, és még a vártnál is alacsonyabb terméshozamokra lehet majd számítani. Már nem csak az alsó két levél, hanem az egész kukorica növény elkezdett száradni. Ez azt jelenti, hogy megindult a kényszerérési fázis. Völgyes és Tótfalu határában pedig a tavasszal itt már 37 cm-es tőtávolságra vetettek. Ezen a területen júliusban mindössze 8 mm eső esett, a növénynek azonban pont most lett volna a legnagyobb szüksége az esőre. A napraforgók némileg jobb állapotban vannak, annak ellenére, hogy nehezen indult a tavasz a kártevők miatt. A fejek fejlettebbek és egyenlőre zöldek, de itt is kérdés, hogy víz nélkül hogy tud a szem telítődni. Az ágazatban dolgozók elmondása szerint a nehézségek nem új keletűek, kellő mennyiségű csapadék, megfelelő terméshozam és elfogadható felvásárlási ár utoljára 2020-ban volt. Szerbiában júniusban lassult az infláció, a fogyasztói árak az előző hónapokhoz képest mindössze 0,2%-kal emelkedtek, így az éves infláció az első fél év végén 2,7%-ot tett ki. Ez elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb mezőgazdasági termésnek köszönhető. A közgazdászok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez csupán átmeneti enyhülés, mivel egyes termékek és szolgáltatások ára már júniusban és júliusban emelkedett. Ősszel pedig további drágulások várhatóak. A kedvező időjárás és a jó mezőgazdasági szezon következtében az agrártermékek, különösen a bőségesen termő gyümölcsök ára jóval alacsonyabb lett, mint tavaly, ami mérsékelte a fogyasztói árak emelkedését. Már június végén is történtek áremelések a jövedéki adó naptár szerinti rendszeres kiigazítás miatt, egy doboz cigaretta ára 10 dinárral emelkedett. Július 15-től a belföldi vasúti közlekedési jegyára is átlagosan mintegy 10%-kal drágultak. A villamos energia drágulását őszre jelentették be, ugyanakkor még nem ismert, hogy ezt közvetlen kilovattóránkénti áremeléssel, a tarifarendszer átalakításával és a tarifahatárok további csökkentésével, vagy a két megoldás kombinációjával valósítják-e meg. Annyi bizonyos, hogy bármelyik megoldást választják, az növelni fogja az inflációt. Csökken az afrikai sertéspest és új gócpontjainak a száma Szerbiában, jelentette be Dragan Glamočić. Az agrárminiszter kiemelte, a fertőzés megfékezéséhez minden illetékes intézménynek egységesen kell működnie, és következetesen végre kell hajtani az előírt intézkedéseket minden szinten. A munkába be kell vonni minden szervet, a válságot kezelő nemzeti, regionális és helyi központokat, a rendőrséget, a katonaságot, az önkormányzatokat. Csak ezek megfelelő koordinálásával lehet gyorsan intézkedni és csökkenteni a kárt, tette hozzá a tárcavezető. A sertéspest is elleni küzdelemért felelős stáb ülése után Glamočić elmondta, július 10-e óta folyamatosan csökken az új esetek száma. Az afrikai sertéspestisben legérintettebb területek Szerémség és Mácsvai körzet, valamint Belgrád egy része és további kockázatot jelentenek az erdős, illetve vadász területek. Tény, hogy a vírus nem sikerül teljesen eltüntetni, együtt kell élni vele, gyorsan fel kell fedezni, majd gyorsan reagálni és következetesen végrehajtani az intézkedéseket. Minden egyes személy felelős viselkedése szükséges ahhoz, hogy megmaradjon a hazai sertéstenyésztés, hogy megakadályozzuk egy még nagyobb gazdasági kárt, hangsúlyozta a miniszter. Engedélyt kaptak az olajipari vállalatok a működési tartalékokból származó eurodízel felhasználására. közölte a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. A döntést a hazai piac zavartalan üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében hozták meg. A helyzetet a Duna rendkívüli alacsony vízállása is nehezíti. A minisztérium közleménye szerint a világpiaci helyzet egyre összetettebbé vált, a régió alacsony folyóvízszintje miatt nehezebbé vált az üzemanyag import. Ezért is döntöttek úgy, hogy lehetővé teszik az érintett vállalatok számára saját működési készleteik felhasználását. Dubravka Djedavic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a tartalékok lehetővé teszik az átmeneti ellátási nehézségek áthidalását, anélkül, hogy az állami stratégiai készletekhez kellene nyúlni. Elmondása szerint az olajvállalatok ezt a lépést azért is kérték, mert a hajóval történő import jelenleg csupán a korábbi kapacitás 30-40%-án működik, amit más szállítási módokkal egyenlőre nem tudnak pótolni. Djedavic Handanovic kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet különösen nehéz, mivel a vállalatok nem tudnak megfelelő mértékben támaszkodni a Dunára, de a vasúti és a közúti szállítás sem elegendő a tervezett mennyiségek behozatalához. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca naponta követi a kőolaj származékok piacának alakulását, és szükség esetén azonnal beavatkozik az ellátás biztonságának megőrzése érdekében. Kiemelte, hogy a NISZ működési engedélyének meghosszabbítása lehetővé tenni, hogy a vállalat továbbra is nyers olajat szállítson a pancsovai finomítóba, és a jelenlegi megnövekedett kereslet kielégítéséhez szükséges, maximális kapacitással folytassa a termelést. Emlékeztetett arra is, hogy az állam az elmúlt napokban 20%-kal csökkentette a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adót, hogy megvédje a szerbiai polgárokat és a gazdaságot az üzemanyagárak hirtelen emelkedésétől.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon sok napsütés várható, legfeljebb kevés zápor, zivatar alakulhat ki, amelyek környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, emiatt jelentősebb mértékben romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt parkoló járműben, még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon csapadékmentes napos időre számíthatunk, az északnyugati szél felerősödik, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 14 Celsius fok körül, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 26 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 143, Zentánál 218 cm magas. A mai napon gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalannabbak lehetünk. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek szervezetünkre. Hajnalban reggel a hűvösebb tájakon élők körében felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Megkezdődtek az előkészületek az aratási szezon lezárására. Vajdaság több településén már a nyári betakarítás utolsó munkálatai zajlanak. A gazdák szerint az idei szezon a meleg időjárás ellenére eredményes volt, most pedig a tarlók rendezése és az őszi munkák előkészítése következik. Egyre többen választják a hajnali horgászatot a Tiszán. A nagy meleg miatt a horgászok közül sokan már napkelte előtt vízre szállnak. Akkor a reggeli órák nem csak kellemesebbek, hanem a halak is aktívabbak ilyenkor. Ezért egyre népszerűbb ez az időpont a Tisza szerelmesei körében. Rendőrségi felhívás a kerékpárosokhoz. A nyári forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott óvatosságra kéri a kerékpárosokat és az elektromos rollert használókat. Különösen fontos a megfelelő világítás használata, sötétedés után, valamint a közlekedési szabályok betartása. Egyre több család választja a helyi termelői piacokat. Magyarországon ismét nő a termelői piacok népszerűsége. A vásárlók szívesen keresik a friss zöldséget, gyümölcsöket, sajtokat és kézműves termékeket, miközben közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak. A világ érdekessége, Norvégiában több városban már olyan okospadokat használnak, amelyek napelemmel működnek, ingyenes telefontöltést biztosítanak, és még a levegő minőségét is mérik. Panda ajánló. Szombaton 17. nemzetek főzőversenye Kispiacon 10 órakor lesz a csapatok érkezése, 11 órakor kezdődik a főzés a Homokbánya tónál. Egész nap bográcsételek, különböző nemzetek hagyományos ízei, zenei programok és családias hangulat várja a látogatókat. Ha szeretik a jó társaságot és a finom ételeket, ezt a rendezvényt nem érdemes kihagyni. Ezen a napon, július 24-én 1969-ben az Apollo 11 űrhajó sikeresen visszaindult a Holdról a Föld felé, miután Neil Armstrong és Buzz Aldrin végrehajtotta az emberiség első Holdra szállását. Ez a nap örökre beírta magát a tudomány és az űrkutatás történetébe. A nap jó híre! A hétvége ismét számos közösségi programot kínál Vajdaság szerte. A fesztiválok, főzőversenyek, mozi előadások és családi rendezvények remek lehetőséget adnak arra, hogy együtt kapcsolódjunk ki és új élményekkel gazdagodjunk. Ma érdemes tudni, ha hosszabb útra indulnak a hétvégén, a nyári hőségben mindig legyen elegendő ivóvíz az autóban, és ha kisgyermekkel vagy házi állattal utaznak, soha ne hagyják őket egyedül a parkoló járműben, még néhány percre sem. Miért szeret mindenki pénteken mosolyogni? Mert a hétvége már integet a kanyarban. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: U meni miholjsko leto pred zimu.

pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.